0: Miami, vai ser a Miami, vai ser a Miami, vai ser a Miami, vai se visitar, alô?
1: Vai ser a Miami, vai se visitar.
0: Vai ser a Miami, vai se visitar, alô?
1: Vai ser a Miami, vai se visitar.
0: Vai ser a Miami, vai se visitar, alô?
1: Vai ser a Miami, vai se visitar.
0: Vai ser a Miami, vai ser a Miami, vai ser a Miami.
2: Mondjuk, és itt nem szikorázni, hogy nem százni, hogy nem fogják ér. Szóval nem, idők, kormányok hosszában lenni. És már tisztek közben az auszínű. Vinyáda, itt egy pontból ér fel. A kormányok szó van, szóval hosszában lenni. Akkor szóval tisztek közben az auszínű. De egy tartalában, itt egy tisztek közben az auszínű. Tartalában, idők, iszokor a pályára, a bautra. Beszélni már tartalában lapa. No, hogy merre pám, sehezete. Idők. Idők, mert ez egy bakja,
3: bakja, ngicela ukubamba ithambo nje lapha kumndeni wami osephashebusini ngithi nje sanibonani umndeni wami wakambutho ngiyawuthanda kakhulu ave ngokhombola wema bese ngizocela ukuthatha nje abanye balaphaya kamakhothi ngithi sanibonani umndeni wami futhi nakhona wakambutho ngithi nje sanibonani bafethi asiphileni abafihle kahle abafihlayo abanye wamshadweni bashadise kahle kube i-weekend yaphithizela kyalena le ay makuba umusa nkosi yami siphileni sonke ngiyabonga
4: ay angazi yabona ke manje usudlala okwangempela usugijima ngelinye igiya manje ay noma songawuvala umcimbi sikweletu awu madoda ay yabona kodwa futhi nomfana bakithi nkosi yami angifuni nokukhuluma ake ngiyesivolume-ke manje ngifuna ukubeka ekugcineni iphuma umakhelwana nakubuza ukuthi kwenze njani lapho
5: awubambe je mfana wami awubambe ngize ngize owangiqamba wangibiza ngomgodi mfowethu poloba kunjalo nje mfowethu kuyisabatha mfowethu lenhlangano kaJulayi mfowethu inyanga mfowethu lena mfowethu okufana nokuthi yesabatha ngoba uma ubheka isabathe lesikhombisa insu esontweni na futhi inyanga yesikhombisa yabona nje inyanga yesabatha lemfowethu inemhlangano nemikhosi eminingi mfowethu lapho khona esikwe sicelela nabangasekho mfowethu indlela enhle mfowethu nathi futhi basibuyele nezinhlanhla mfowethu kube njalo nje mfowethu hayi mfowethu ngiyamuza umjika jo mfowethu hayi kwalithuli ke vele amagagu mfowethu hayi mfowethu kunjalo nje mfowethu ngisho njalo ngithi hashtag esivusa usinga mfowethu umculo wakithi womdabu lo mfowethu kodwa ngangishilo mfowethu kumkhaya ukuthi mfowethu makuphela le nyanga mfowethu kwaJune mfowethu sobe sonke sesabafana bokuthula noxolo mfowethu siqhuquzela vele ukuthula mfowethu ezweni lethu mfowethu kopshintshe bafana bafani bewabafana bokuthula mfowethu konke nje mfowethu siyaqhuquzela labahambayo mfowethu ayisekugcwele ngempela eSouth Africa ake ngihlale phansi mfowethu themba mina nami kwele wawa west